Na, du, ez kan opan, aktívit ami károbár, se fél és angara. Pici love, easy, van nagy haraddi, global smart, plus, life, kopas, nagy ki.